kɔ wanim tenten soɔ aha kanta ne hɔnom na apɔtifoɔ na agyina wɔnom ɛyɛ wɔnom a abaabi a yɛte obi a yɛde ne to awɔm a wɔm na agyina